Rendőr, fogják meg! Ellopták a pénztárcámat! Benne voltak az összes záluk céduláim, a hitelezőim cím és lakjegyzéke, és a 10 évvel ezelőtt lepréselt 4 levelű lóherém!

Kettes, sőt több, bár ez a dal ugyebár nagyon hüle, de mégis röhögni kell nagyon tüle, ha ha ha, ebbe van egy

0: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló albumi műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisi Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor, hírek következnek.
1: Achtung! Achtung! Hier ist Alfred Braun auf Welle Odeon. Sie hören von mir ein Märchen vom Rhein. Text von Karl Wilczynski, Musik von Rollins. Begleitung Dajos Bila.
2: C-O-N-S-P-A-N-T-I-N-O-N.

0: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján, a pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatak 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!
1: Aktériumokat egy perc alatt megöli a Super Lizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

semmi az egész, egy kis tévedés, azt hittem, hogy szeretem még. Elsuhant a nyár, a szerelem már, csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári föl, elmúlt, ahogy jött, nem siratom én, tudom, semmi az egész,

felsuhant a nyár, a szerelem már csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári föld, elmúlt, ahogy jött,

szerelem lóvá tesz, minden öreget jóvá lesz. Ha van egy üveg meg, ha van egyre meg jazz, tudom, sikerem lesz. Van egy kitűnő szisztémám, ha a kicsinő nem néz rám, utol sem vagyok bőz, és hát

0: ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

keres, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj. Elsírunk száz könnyet, szívünk nem lesz könnyebb, és csak egy

ne szeress, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj, elsírunk, tehát könnyebb, szívünk nem lesz könnyebb, és csak egyre jobb.

prosím mě ten den zastavil, ač mi to nebylo vůbec.

a fúzia segíke. Szíme, hogy ez felejtelik kéke. Szuppanó, csattanó, csókot lopni jó. Rajta hát, nyújtatát, mindegy hidegbe, melegbe, titokba, remegbe, édes, az a fúzi esedéke. Édes, ne mondd, hogy nem. Hopp-la-hopp, vagy kapok, vagy nem halljuk hát.

rom pom pom, le petit rom.

0: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
2: Mi?
1: Piros és szép neonfények csillognak, és zene is szól, valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.

0: lámpát, rádió lámpát.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2+1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatban menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Meg kell szóval kérdeztem, hogy kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, baj van.
2: Az izzószálnak az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

tűzsező, csak körötted kering a föld. Nincs te nálad okosabb, kedvesebb, csinosabb, szívecském, de ez így van. A szó

november pénzecski, miből vodkát mérhet ki, még sok rubelki, vedd majd engem fel. Szamcsackában lakik egy nagy nénci, 120 év ki, neki játsszuk el. Hely, jó kedvem ki, van nékem, hát kegyet ki, felkérem, néked most, vélem bántolni ki kell. Hey!

Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.

0: freuen uns sehr auf den Applaus.
1: Man, they get good out of here.

vagyok olyan legény, mint te, vágok olyan rendet, mint te, aztán gondolom. Arra, hogy te nem szeretnél felesége, nem lehetnél, nincs gondom. Simulj hozzá, kis galambom, gyorsan, elindulunk még a desti gyorsan, de ő nem árt, ma sőt, egy gond. Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát, de szeretem, puha sejem, fekete szép aját, búbi fejé, szita szemé, kicsi kezé. Jaj, de szeretem, maga csúnya, maga csúnya, maga pont az esetem.

0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
2: De szeretem magát.
0: De szeretem.
1: De szeretem.
0: Puha sejjel.
1: Puha sejjel.
2: Fekete szép haján. Búj fején. Tiszta szemén. Kicsi kezén. Jaj, de szeretem.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
2: Maga csúnya. Maga pont az esetem.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzetiszínű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő pajtás az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Lakner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

Lombos fákon rigón fészek, nem lennék én sosem részeg, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja. Lombos fákon rigó fészek, nem lennék én

Lombos fákon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja.

erre jár. Azt nem tudja senki sem már, hogy merre lehet. Merre jár, ki tudja, hogy akadt-e más, kit szívből szeret. Tán érzi még a csúcs.

lélegzett folytó szenvedély, s hogy lágyon karjába zár. Vár-e rám, ha fülébe súgja a szél, belőlem mi lett? Így talán a múltat

szeretem, a fülébe súgja a szél, belőlem mi lett. Így talán a múltat megbocsájtanám.

ez a csodás, Alexander Streckheimben. Ilyen vidám, melódiám, ugye régen hallottken, aki mulatni akar, ide siessen hamar, még sose volt ilyen csoda zenekar.

tudom, hogy jön majd másképp téged imád. Aki halál, vidám és mosolyog rád, megyek és

Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

Az oktogon tér sarkán áll egy óra, a mutatója sosem pihen. A kis mutatót követi lihegve, és szól pihegve, most elcsipem. Mikor 12-höz ők elérnek, egymásra néznek, szemük kigyúl. A nagy mutató súgja rég követtem, és önfelettem hozzásimul. A kis mutató szól, ó, hagyjunk kérem, már volt egy férjem, ki üldözött. Ketten laktunk egy szép torony órában, minden órában úgy vert ütött. Egy percig volt velem csak minden délben, az éjfelében majd ott hagyott. Én más leszek, a mutató ígéri, mint minden férfi, rabod vagyok. Mikor letelt a perc, megállt az óra, két mutatója ölelkezik. Az emberek hiába lesik, nézik, az idő nékik nem létezik.

perc övé. Az elválások néha napján késik, hogyha nem nézik az én sötét. A házaspárnak lett egy kis lurkója, perc mutatója,

be, mert nem megy a fejbe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Káka tövény, ha felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy barom fia, bőg a tekén, mert nincs kalap a fején, és napszúrás kap szegény, ha meleg az idő.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, espresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.
2: Pardon, most egy percre álljon meg a kép. Most egy nő mondja

Kicsi szívem súg meg azokát, hogy minek halasztod, hiszen tudod azt, hogy nem bírom tovább.

soha se vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még soha se vártam valakit én.

0: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.
1: Tangó, egyenlő, fényes padló.

0: follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod te, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Garmit cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garmitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

igaz, hogy bánsz néha, de érzem, hogy szeret, és ez az érzés erősebb mindennél. Akkor sem mennék el, ha mondanád, mehetsz,

velem akármi, nem tudlak elhagyni, örökké mellette szeretnék maradni, látni, hogy mosolyog.

a jó barát. Íros kedvűnek még láttalak téged. Ó, semmiség, egy emlék felkavar, hát feledjük el az egészet. Ma még furcsa érzés mással látni téged, mégis természetes lesz holnapra már.

Én gyakran utazom autóbuszon, s már jó néhány év előtt. Megakadt szemem egy kalauzon, és azóta kedvelem őt. Ha ő hozzá szállok fel véletlenül, a kedélyem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, ha kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna rám. S ha beljebb menne, többé ki se vágyna tán. Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény. Húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb, hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, most kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna.

húzódjunk beljebb. Csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb. E kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott bent sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután. Cél nélkül bolyongtam künn Óbudán, a kedves kis utcák során. S ott egyszer csak egyik kis utca kövén, jó kalauz barátom sétált felén. Nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a

gyerek, húzódjunk beljebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk beljebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz. Anyu is így szól, ha megkérdezed, lógni egy kalauznak otthon sem.

Nékem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, bentemben már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

Egyik sír semmi ivóvíz, másik bőkol egy oázis, megszomjaztam a nyelvem földig én. Tempó taxol a papuska, én sem lépkedek papucsba, szegény bokám úgy megdagad, nézd csak! Négy bús teve paktat ma, jaj, mikor érkezünk Bagdadba, ne sír leányom Miranda!

kurzes Glück.

0: Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31-meter band.
1: Hogy van, hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pehes ember maga.
1: Én, pehes, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

0: A síma arc titka, új tabula ráza penge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.
1: Matracába!
2: Epeda!
1: Rekamíjába!
2: Epeda! Vigyázat, utánozzák!

0: hogy te máshol futottál.
1: Más a terasz természeted, másnak megunja.
0: De nálam a te szerelmednek bonyos rutinja.
1: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeret.

0: lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy ki van írtam, lesz ők is csak azért írtam, mert a szívem baj, hogy te máson kutottál.
0: Más a szerot természetet, másnap megújja.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

kis szerelem. Kellene végre neked, félig legyen komoly, félig legyen mosolygó baj. Valakivel ide-oda járni, higgye el, hogy finomabb, mint bármi. Úgy tavasz felé, április felé, nem tudja.

hogy mi bújt belénk, amikor már napfényes a város. Csak úgy szép az élet, hogyha páros, s hogyha jő a nyár, szívünk szívre vár, sóhajtozni kezdünk már.

Nem baj, hisz rajta.

0: baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.
1: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda állt.

Hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

tessék mondok, figyeljenek, felnőttek és gyerekek, egyezzék a fülüket, a kiták és az egerek. Erkisi mesén tanulságosá, hallgassanak figyelemmel rá. Jancsikas a kis Juliska, két kis vidám úttörő, elmentek a nagy erdőbe, ahol finom gomba nő, lesz majd ebből jó gomba leves.

halut, elmehetted minket Gellegor. Jancsi itt volt némiképp, a kincs a hulladék, mit felsoroltál már. Nálunk otthon úgy szokás, hogy ki a legtöbb fémet gyűjti, annak kitüntetés jár. Maga sorrúzába ezen kissé elgondolkodott, szemével megsímogatta a sok drága lindomot. Itt volt, jól van, menjek

vasúrjúvár hajnalzájban megfogta a lovakat. A szekér majd összedőlt a rettentő nagy súly alatt. Indul síban, kaszarászott már, látott csörrel bámult sok madár. Nagyban folyt a verseny, mikor délzájban megérkezett. Már is napja mérlegre a fémet vasat rezeket. Másfél tonna, így szól a zsüri, ugyanennyit hozott kis Jani.

0: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat.

amit soha többé meg nem álmodunk.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18...

0: imádkoztál én már, Desdemona?
1: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek! Engedjenek!
0: Megöllek!
3: Engedjenek, kérem!
1: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
3: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

0: A rádió közvetítést a következő rovid hullámokon sugározzuk: 31,1-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem mindenem már. A sors majd úgyis elszakít, szenvedni sír.

édesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem mindenem már. A sors majd úgyis elszakít, szenvedni

nekem az élet csókos szerelmes álom. Csak arra kérlek, légy a szerelmes párom.

a te szerelmem, kedvesem. Legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem mindenem.

Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

0: jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozóké.
1: A Szabad Magyar Rádió beszél. Jogomai Rádió. Jogomai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

kettes baka vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz, gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundét rám, nincs elovan, de víg vagyok mindig ám, mert 32-es baka vagyok én.

Mindkettes maga vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzon tetején. Nincs még sarsim, de holnapra lesz, s gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska

0: Salvus! Salvus! Servus! Kedves hallgatóink! Erről a közkedvelt és népszerű gyógyitalról szól a következő kis zenés történet.
1: A Toszka megy az operában. Cavaradossinak magába kell szállnia, mert halálra ítélt őt Scarpia, a rendőrfőnök Harpia, most jön a nagy Arria, belekezd! De oly véj, Jesus Maria! Reket hangja megcsuklik, felugrik, s az ügyelőn siet. Kérem szépen, Grünberger úr, kérek még egy pohárka, Salvus vizet! Ma már a reket

0: Is that what you heard, boy?
1: I wonder how.

0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.